0: 10 fok után délután 20-24 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Megrángatom a fejem a vállalat.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani Budapesten. Egész hétvégén napos őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAB a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagjainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik, Magyar Péter hangsúlyozta. Pontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat is. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben tudjanak közlekedni a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható egész hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később azonban sok napsütésre számíthatunk. A szél megerősödik. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok lesz.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Gyermekkorban kaptál a szülőktől munkát. Nagy kisfiam, ezt és ezt neked kell mindig megcsinálni.
2: Hogyne.
1: Meg is csináltad és örömmel?
2: Megcsináltam és nem mindig örömmel.
1: Kérni kellett sokszor, hogy Lévi...
2: Nem, voltak dolgok, amik nekünk feladatunk volt alapvetően.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Mik? Volt, hát otthon volt a porszívó, azt nem jelenti azt, hogy a szülők ilyesmit nem csináltak, de mondjuk hétvégén vagy valami, mindig megvolt, hogy mikor kell nekünk ezt elvégezni, hogy bármit kérhessünk, vagy bármi legyen. Uh-huh. És ilyen napokon, vagy amikor ilyen feladat volt, akkor semmi nem jött. Tehát az étkezést azt megadták, de azon kívül nem lehetett sem, amíg nem végezted el. Tehát ebben szigorúak voltak. Mi volt ilyen? Volt ilyen a porszívózás, volt az egyik, mosogatás, ajtófélfák, vagy ilyen kilincs környék lemosása. Hát jó, szemétlevitel, kutyalevitel az állandó volt, és nyaranta, ugye ilyen építkezés volt, meg ilyenek, akkor ott mindig be kellett állni, vagy a téglát arrébb hordani, vagy mindig valamit, ami nem volt balesetveszélyes, én kaptam meg, a nővérem pedig konyhai szolgálatom volt. Aztán néha ő is bekérezkedett a lapátolók közé, és én is a konyhára. De alapvetően ez így volt kitalálva, mindenkinek az volt komfortosabb. Nekem a betonkeverőnél, az Ivett nővéremnek pedig a gáztűzhelynél.
1: És tulajdonképpen ezeket szereted a mai napig? Tehát porra szívózol néha? Meg ugyanezeket megcsinálod?
2: Igen, tehát így van, tehát a saját házban egy nap kétszer is megcsinálom, hogyha a kutya bemászkál, hogyha a kutya bemászkál.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Szerettem segíteni, vagy elmosogatni, vagy...
1: Konkrétan tényleg szerettél kislányként segíteni? Uh-huh. Vagy csak utólag megszépül, hogy igen, szerettem segíteni?
4: Nem tudom, hogy megszépül-e, de például így a mamám körül is tök sokat forgolódtam így a konyhában, mert addig is ott lehetsz vele, uh-huh. és addig is ott ilyen közös élmények születnek. De nem tudom, hogy ez tényleg utólag szépül-e meg, vagy...
1: Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy te tényleg végig ott szerettél segíteni.
4: Igen, meg ez egy nagyon jó alkotás, tehát hogy például ez egy olyan folyamat, kicsit mint a zene, hogy még ebből is teszek bele, meg abból is még egy picit. Ki szeret mondjuk takarítani, meg háztartást vezetni, de én azt szeretem benne, hogy olyankor így megtisztítom a teret, tehát hogy így szeretek úgy nekiállni például egyéb munkáimnak, hogy rend van. És én azt gondolom, hogy ezek a fizikai munkák minden művészembernek vagy alkotóembernek is kifejezetten jót tesznek, mert azok közben is egyébként tök jó gondolatok tudnak jönni.
1: Az biztos.
4: És én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden embernek fontos lenne a szolgálat. Tehát az, hogy úgy tegyen dolgokat, nem csak mondjuk az otthonában, hanem én például nagyon szeretek segíteni másoknál is, ha ilyen dolog van, hogy mondjuk valaki költözik, vagy én fel szoktam ajánlani, hogy én tök szívesen átmegyek neked segíteni, takarítani, vagy tehát, hogy ez kicsit ez az önkénteskedés mm-hmm. is, hogy tegyünk mondjuk másokért is, meg például olyan is van, hogy ugye természetben járunk, és nekem egyébként így a környezet és a környezetvédelem is egy nagyon fontos dolog az életemben, és mikor meglátom, hogy tele van szeméttel az erdő, akkor így sokszor...
1: Összeszedett.
4: Igen, és sokszor haragszom magamra, hogy miért nem hoztam egy zacskót, amiben bele tudom tenni ezt a sok szemetet, mert hogy ugye egyre többször ezt látjuk, hogy...
1: Ez milyen, ez már egy érdekes fordulat, uh-huh. amikor már nem haragszom, hogy itt szétdobálták a szemetet,
4: uh-huh. hanem magamra,
1: hogy nem hoztam zsákot.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Ne

csak a tevés kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én egész életemben olyan munkát végeztem, amit igazából nem tekintettem munkának, vagy hogy a hobbiaim változtak a munkává. Tehát, hogy én imádok varni, és az életem elején, meg végén, meg közepén most is, tehát nekem a varrógép mindig kint van az ebédlőasztalon. El kell pakolni, ha vendégek jönnek, de a család tudja, azért van dupla méretű ebédasztalunk, mert annak egy negyedén a varrógép üldögél. És én minden nap gyakorlatilag valamit kitalálok, ami miatt legalább 12 percet varhatok. Tehát ezt imádom csinálni, és ez mai napig is része a munkámnak, mert a tánciskolában, ha fellépések vannak, akkor én boldogan találom ki a gyerekeknek az új fellépő ruháját, és varrom is meg. Éjszakákat rászánok és csinálom. A tánc, ugye ez a másik hobbim, hát ez is a hobbim, és itt maradtam, és kiderült, hogy tánctanárnak lenni még jobb, mint táncosnak. Mert nagyon töltekező történet, tehát van azért, nem mondom, hogy reggel fölkelek, és úgy érzem, hogy most 9-kor zumba óra, és ennél rosszabbat ki se találhattam volna. De amikor már ott vagyok, és amikor már elkezdjük, 5 perc múlva én vagyok a világ legboldogabb embere, hogy én azt csinálhatom. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó. Tehát én másképp élem meg a munkát, gondolom, mint az, aki nem egy olyan vállalkozásban dolgozik, ami az álma, ami az egyik gyereke is önmaga csinálta, hanem mint alkalmazott, oda megy, kapja a feladatokat, ami őt nem nagyon érdekli. Tehát az nem lehet könnyű. De érdekes módon, mondjuk a tánciskola, nyilván ez egy nagy tánciskola, amiről beszélünk, és rengeteg adminisztrációs feladat van benne, és én ezt is szeretem, de biztos ez is sikerélmény. Tehát az is sikerélmény, hogy az ember azt mondja, hogy most meghirdettem januárban, hogy lesz egy csomó kezdő tánctanfolyam, és én reggel már 7-kor izgatottan ülök a gép előtt, és akkor első jelentkező, második jelentkező, visszaírok kedvesen, ő is visszaír kedvesen, és akkor én így levelezgetek mondjuk reggel 7-től délután 2-ig az emberekkel, mert csak utána indulok el tanulni.
1: Hát ez tulajdonképpen egy hozzáállásbeli döntés, nem, hogy az ember amit csinál, azt már akkor örömmel teszi, mert lehet, hogy van, aki egy ugyanilyen tevékenységre azt mondaná, hogy hát ezt a részét nem szeretem, de te szívesen csinálod, szereted ezt is.
2: Hát én találtam ki, hogy ezt akarom csinálni. Igen, én találtam ki, hogy új tanfolyamokat akarok csinálni, én találtam ki, hogy egy rendezvényt akarok a tánciskolának csinálni, én találom ki, hogy menjünk wellness hétvégére a táncosokkal, vagy menjünk együtt síelni, és akkor, ha ezt meg kell szervezni, akkor, mert ez a munkám, akkor ezt örömmel csinálom, és akkor ez aztán pozitív, ha végül is sikerrel végződik. Lehet, hogyha többször az ember ebbe kudarcot val, hogyha nem jön össze, ha nem úgy alakul, ha nem jók a visszajelzések, és akkor ezt meg kellene ismételni még egyszer, akkor azt már nem szeretném, és akkor nem lennék olyan lelkes reggel 7-kor.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Takács Nikolász, előadó művész.
2: Szerintem az egész élet egy munka valahol. Mert hogyha nem vagy egy kifejezetten szangvinikus személyiség, hogy így megy neked az öröm, a boldogság, a nevetés, a derű is, hanem egy melankolikus vagy, vagy egy kolerikus vagy, mit tudom, flegmatikus, akkor egyszerűen már munka van abban, hogy te egy kicsikét akkor dolgozz azon, hogy rendben legyen minden. Ha tanítok, és rossz kedvem van esetleg aznap, akkor nekem munkát kell beletennem abba, hogy nem ragasztom át ezt a rossz hangulatot rá, mert miért is? Hát ő nem tehet semmiről, és ő azért jött, hogy töltést kapjon, és nekem ez a munkám, hogy én ezt megtegyem.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
3: Nagyon sok munkát végeztem életemben, ami munkának neveztetik, és én játéknak mondanám, játékos dolog. Azt nem mondom, hogy szórakozás, mert az egy másik kategória, mert a szórakozás az én fejemben, ahol nincs erőfeszítés. Márpedig itt a munka, az ha játékos, akkor inkább játéknak nevezem, de erőfeszítés azért van benne. Ugye maga a flow fogalma, az egyik kedvenc fogalmam, amire dr. Csíkszentmihályi prof úgy talált rá, hogy ő valójában a boldogság kulcsát kereste, és azt látta, hogy boldog igazán az az ember, aki flowban van, mint a gyerek, mikor játszik, vagy egy felnőtt, amikor úgy merül el a dologban, hogy flowba esik, flowba kerül, abban az különleges ilyen kegyelmi állapotban, ahol lehet az egy kemény fizikai munka, vagy egy abszolút fizikumot nem igénylő dolog, de az a lényeg, hogy ott vagy benne, egyfajta játék, elmerült, elmélyett játék. A gyerekek így játszanak, hogy a szerepjátékot, vagy így építéznek, hogy így máshol vannak. Ha kreatív munkánk van, tudom, hogy te is így vagy vele, akkor fölkelünk, és akkor ez a feladat, és ez megy. A közben beszélgetek a gyerekemmel, ráfigyelek, de a következő percben a tea keverése, és nem tudom mi között, az elme behozza a témát, és egy lépést, vagy egy ekkorát haladok vele. Vagy nem, vagy visszapattanok, vagy épp kizárom, amit az előbb gondoltam, nem kapaszkodom bele, de végig velem van, ez a lényeg.
4: A kreatív munkához tulajdonképpen időtlenség kell.
3: Időtlenség, ez nagyon jó munkához idő kell. Kreativitáshoz, kreatív munkához időtlenség kell.
4: De ez tényleg így van. Nem?
3: Tökéletesen egyetértek.
4: Az jutott csak eszembe, hogy lehet, hogy van, aki még álmában is dolgozik. Hogy felébred arra, hogy egész álmomban, egész éjszaka is dolgoztam alvás közben, és olyan is lehet, nem?
3: Kínos, igen. Hát hogyha kellemetlen a munkád. Amúgy nincs kellemetlen munka, mert van, aki az egyiknek egy rettenet, a másik meg imádja.
5: Az a kikapcsolás nekem, röhögnek a kollégák, összese söpörnek, mert tudják, hogy jön az Andi, az első, hogy söpröget, mert nekem az valamilyen stresszoldás, ez egy ilyen...
4: Biztos. Közben belül is lehet, hogy belül fejben is
5: átgondolkodom. És egyébként mondtam a férjemnek már párszor viccesen, ha egyszer már nem akarok táncot tanítani, akkor takarítónőnek megyek, mert olyan jól tudom a gondolataimat rendezni. Nincs felelősség, nem kell gondolkodnod rajta, hogy mit kell megoldani, meg mit felejtesz el ahhoz, hogy itt minden körülötted ez a rendszer jól működjön, hanem csak söprögetsz.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A sztárportré most folytatódik.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Nyilván az embernek egy magánvállalkozása van, akkor az olyan, hogy megyünk és csináljuk. Mm-hmm. Tehát, hogy én a férjemmel 25 éve rendezünk táncversenyeket, színházi előadásokat, bálokat, és akkor nekünk van otthon, vagy ahol éppen van 30 darab rendezvényasztalunk, 500 darab székünk, táborokat rendezünk. Miért nekünk van saját teherautónk, tehát ez nyilvánvaló, ha tánctáborozni megyünk, minden évben megyünk kétszer, bepakoljuk az összes cuccot mi ketten, és akkor ezt mi csináljuk végtelen mennyiségben, végtelen lelkesedéssel, díszletet építünk, mindent csinálunk, ami csak létezik, és utána kiöltözöm, és úgy nézek ki, mintha én lennék a díva, aki bevonul.
3: Az is te vagy.
2: Az is, csak előtte még én mostam föl. De ez nekem ad, tehát, hogy az operabálban ott vagyok, és az én ruhámba megyek. Mehetnék, mert fölhív kedves divattervező egyik, másik, harmadik, hogy az ő ruháját vegyem föl, megtiszteltetés lenne, de én meg szeretem az enyémet, mert az meg pont olyan, amilyenre én vágyom, és az, akkor abban érzem a leginkább, hogy ez én vagyok, és akkor büszke vagyok magamra, amikor kiválasztják a bálba a legjobb ruhát, és azt képzeld el, az egyik évben az én ruhám lett a legelegánsabb, tehát a legszebb. Tehát, hogy számos legnagyobb divattervező ruhája közül az enyémet választották az ott lévő vendégek, hogy az a legszebb. Tehát, hogy ez, akkor ez tök jó, akkor ezt érdemes csinálni.
1: Takács Nikolasz, előadó művész.
3: Ha pénzre lenne, csak pénzre szükséged, akkor van a fejedben olyan gondolat, hogy akkor ahhoz nyúlsz, egy olyan feladathoz?
4: Mivel sokkal nyitottabb lettem az utóbbi években, ezért sokkal több minden is érdekel engem, ami jó dolog. És szeretnék is foglalkozni például majd a jövőben valamilyen szinten az antik dolgokkal. Bútorok, tárgyak, festmények, szobrok. Nagyon-nagyon szeretem. És lehet, hogy ez lehet egy ilyen kis mellékvágány az életemben, ami egy pénzforrás is tud lenni.
3: Vagy nem is kicsi.
4: Nem is kicsi.
3: Műkincs kereskedő.
4: Igen, csak azért ez egy nagyon összetett dolog, és különböző szintek vannak, ahová eljuthatsz, szóval sok év kell ebben, meg sok tapasztalat, sok kapcsolat, de most még ez egy ilyen szerelem az én életemben. Annyira feltölt, hogy nagyon sok időt tudok tölteni azzal, hogy felkutatok különböző dolgokat.
3: Műkincseket. De jó, egyébként ebben el is tudlak képzelni, sőt, én tulajdonképpen már most annak látlak téged.
4: Köszönöm szépen.
3: Hogy belül te tulajdonképpen egy műkincs kereskedő is vagy. Csodálatos.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

te is hős, mert az élet pimasz, s fájóan igaz. És ha egyedül hagy, a csillagokban van csak vigasz, tudom, de mégis az élet.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Én a mai fejjel, meg most már lassan majd eljutunk oda. Tehát ha gyerekeink már nem lesznek a mi felelősségünk.
3: Pár év múlva.
2: Ez itt van a küszöbön. Akkor mondjuk egy 5 év körülbelül. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk elég lenne egy napi 4 óra munka. Már a pénzkereső munka. Én biztos, hogy találnánk magunknak napi 4 óra hobbi munkát, ami a kreatív munka, ami a fejlesztjük az otthonunkat, építkezzünk, csináljunk biokertészetet a kertbe. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ezzel még itt simán meg tudnánk spékelni. Én életem során fölhalmoztam otthon körülbelül, nem tudom, több ezer méter anyag. Tehát nálam egy szoba, az a varró szoba, az csúrig van cuccokkal, amiből még lehet valami. És azokat én szeretném, tehát ez nekem ilyen hosszú távú terve, hogy ha nyugdíjas leszek, akkor gyönyörű táncruhákat fogok, és kiélem a kreativitásomat varni, és majd eladom az interneten, mert már nyilván nekem nem kell. Tehát, hogy ezek nekem azért nem dobom ki, mert azok még kellenek, és akkor ez hobbi, de munka, de erre kell idő, erre nincs mese, erre kell.
1: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Az lenne az ideális, nem. És ezen már elég régóta töröm a fejem, hogy valahogy tényleg meghatározni azt a munkaidőt annak is, aki otthon dolgozik. Valahogy ezt kicsit szigorúbban be kell osztani. Tólig. Hogy akkor már nem veszem fel a telefont, akkor már nem válaszolok e-mailekre. Kicsit most még úgy érzem, hogy luxus. Tehát addig, ameddig egy vállalkozás még így megalapozza magát, addig még szerintem nem nagyon lehet ilyet mondani, hogy nem teszem
3: nem.
4: meg ezt.
3: És utána, ha jól működik, akkor meg talán... már nem?
4: Hát, vagy akkor már lehet akár delegálni feladatokat, vagy segítséget kérni, vagy nem mindent egyedül csinálni. Ez egy zenekar életében is eljön, meg egy előadó életében, hogy mikor van az a pont, amikor már muszáj lépni egy nagyot, hogy sokkal profibban menjenek ezek a dolgok, és azért, hogy húzzon egy határt. Tehát igazából a határhúzást kéne megtanulnunk szerintem, nem csak nekem, hanem úgy a környezetemben látom, hogy sok mindenki másnak, de nekem is ezzel van dolgom, hogy tudjak bizonyos dolgokra már nemet mondani, meg hogy mindennek meg legyen az ideje. A pihenésnek is.
3: Régen
4: a vasárnap az például egy ilyen nap volt, ugye, amikor az ember kijelölte, hogy aznap ő biztos nem dolgozik. Na, ezt már nem tudod kijelenteni,
3: nem
4: mert
3: tudod.
4: Van, hogy vasárnap van koncert, hát, vagy vasárnap van egy olyan
3: eldönteni
4: program.
3: Bármit lehet.
1: Ha bármikor az élet azt adná, hogy valahonnan csak pénzt kell szerezni, akkor bármit elkezdenél? Abban a pillanatban,
5: hát
1: ami éppen
5: morális és erkölcsi
1: jut.
5: Szabályrendszerben, hát, ami belefér. Igen, bármit persze.
1: Bele is sétálsz rögtön mindenféle megoldásba? Tehát a pénzszerzés az soha nem okozott, mondjuk nem tudom, stresszt, hogy jaj, honnan lesz pénzem?
5: Dehogy nem.
1: Varga Livius.
3: Okozott?
5: Hát, hirtelen nem volt pénzem, ürült a hűtő és nem volt bevétel, kiadás meg volt, ez nálam egy ilyen indok stresszre.
1: Nagy.
5: És akkor mentem el, az első mindenkit felhívtam, hogy dolgozni szeretnék pénzért.
1: Hát
5: és egyből mindenkinek volt ötlete. Azt hiszem, hogy másfél napon belül megkaptam az első ajánlatot, 48 órán belül munkába álltam. Az első munkám az azt hiszem egy kútnak a kitakarítása volt. Térdig dzsúvában, ekkora a nyakamban szóródott a kút pereméről a föld. Én pedig egy búvászivattyút próbáltam kiszabadítani mély iszakból. És mint egy régész, egy ekkora kis lappa, mert nem fért el más a gyűrűben, tehát így képzeld el az egészet. Nevettek is rajtam, hogy te vagy az igazi gyűrűk ura, de inkább azt mondhatnám, hogy gyűrűk ura volt, mert ez a fizikai munka és ez a fajta elvesztés a játékos munkának, ez azért kihozanított egy ilyen álomvilág.
3: Hát, nem hiszem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor ezt jó hallani tényleg, hogyha a helyzet adódna az életben bármikor, akkor mindenkit felhívsz, hogy most akarok dolgozni pénzért.
2: És igen, rögtön... korábban beszélgettünk arról, kérdezted tőlem egyszer, hogy ilyen szülői parancsokat mondjak, vagy ilyen szülői, nem tudom erre mi a jó kifejezés, hogy ilyen alapvető szülői gondolatok, amit az ember átvesz, életre való jó tanács, vagy ilyen alapmondat. Az egyik a jéghátán is megélni nálam, most ez beugrott.
1: Mondták a szülők, hogy
2: igen,
1: mit mondtak?
2: Egyrészt, hogy én meg fogok élni a jéghátán is, másrészt pedig, hogy azért ez elvárás az életben, mert nagyon nagy változások tudnak jönni. És azt nem kétségbe kell körbe-körbe rohangálni, megnézni, mit lehet látni az örvényben.
1: És azt mondták, hogy Livius, te úgyis a jég hátán is meg fogsz élni.
2: Igen, de nem ennyire palpatinosan mondták.
1: Bocs.
2: Hanem
1: hogy?
2: Hanem inkább így. Livius, te a jég hátán is meg fogsz élni. Na, Hess, menjél játszani.
1: De jó.
2: Ne repedjen föl a fejed.
1: Ezt mondták. Felrepett?
2: Mindig. Vagy a lábam.
3: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Az a képesség, ez egyébként elsajátítható, ez nem beleszületett valakinek, hogy azt mondja, hogy jó, egyelőre ezt lehet csinálni, és aztán majd legyen terv a továbbiakra. Az megment attól, hogy a semmittevésbe ez a bele lehet görcsölni.
1: Mellett.
2: Nem jött, már megint nem történt semmi, egyre mélyebbre kerül az ember lelkileg, pedig nem lesz közben rosszabb a helyzete, de lelkileg egyre inkább lejjebb érzi magát, egyre távolabb érzi a megoldást, pedig ugyanolyan messzi van tőle, csak lelkileg érzi, és ezért egyre nehezebben tesz valamit érte, elkezd nem hinni magában, és ez tud lenni egy nagyon kemény örvény. És ebből néha úgy kell kivenni embereket, hogy egyszerűen csak azt mondja neki az ember, hogy arra vágysz, jó, de most először a depresszió ellen teszünk, és a depressziónak az antidepresszánsokon kívül az egyik legjobb megoldás a depresszióra, ha erre bárki bárhogy képes rávenni a depresszióban szenvedőt, hogy aktív legyen, de fizikailag. Előbb vegyen levegőt, tegyen egy lépést, a legkisebben kell elindulni.
1: Menni.
2: Tenni.
1: De tényleg konkrétan elindulni, menni, kimenni valahova.
2: Így van. Van, aki erre képtelen, tehát lesötétített szobában egy lépést sem tud.
1: De egyébként képes rá, csak azt hiszi magáról, hogy képtelen.
2: Igen.
1: Megteheti ő is, hogy egy valakit felhív most, és azt mondja, hogy
2: tulajdonképpen... Néha az az utolsó lehetősége, hogy valakiben megbízik, és segítséget kér.
1: Például azt, hogy szeretnék dolgozni most.
2: Most, igen. Jó, én viszonylag ilyen riheröhögve hívtam fel a barátaimat, mert...
1: Pont ezért ajánlottak rögtön valamit.
2: Lehet. Igen, hát tudod, milyen beszélgetések jöttek egyből. Na mi van, művész úr, nincsenek koncertek?
1: Hát és akkor meg kell mondani, hogy nincsenek.
2: Igen.
1: És akkor most kellene lé.
2: Igen, mert a legtöbb ember ugye rólam csak azt tudta, hogy én zenélek. És akkor úgy képzelték, hogy ez egy ilyen, ilyen lufi palota. Hogy ez tulajdonképpen szórakozás a haverokkal.
1: De most művész feladatot nem tudunk adni, és akkor meg kell, nem baj. Jó lesz, esetleg valamit mégis meg tudnék bármit csinálni.
2: Igen.
1: Mert lé kell. Most.
2: Próbára tettek. Figyelj, itt van egy cucc, amit senki nem vállal be. Fogadtunk, hogy te befogod.
1: És tényleg volt?
2: Igen, és megcsináltam.
1: Megcsináltad.
2: Jó, megcsináltam.
1: Ez a nagy dolog. Igen. Többet nem viccelődtek ilyennel, hanem...
2: Igen, de ez ki is hozzá szomorúság volt. Tehát hogy az egy nagyon komoly büszkeség úgy hazamenni, hogy tettem. Nem vagyok pénzemnél, ez így, ha így megy, akkor nem fogom tudni fedezni a dolgokat, meg ilyen alkalmi dolog nincs mindig, tehát nem azt érzed, hogy most akkor rendben van minden. Azt, hogy lépésben vagyok, megvan, tempóban vagyunk, dinamizmus van, most nem olyan jó, de haladunk. Azon kívül, ha 8 óra betonozásból megjössz, akkor nagyon jó poénok vannak. Asszony, hol a meleg vacsora, csak így legyűsz az asztalhoz. És akkor fölveszed egy ilyen szerepet, egy sztereotíp szerepet, tudod. És akkor ez van.
1: Vacsora után mi következik az asszonnyal?
2: Igen, hát ez az,
1: csak
2: megbeszéljük a napi teendőket, nem, ő meghallgatja.
1: És azután pedig asszony, de csinos vagy ma este.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete. Felülvizsgálnák a korábban megkötött bérmegállapodásokat. Napos, kellemes őszi idő lesz egész hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodáson. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány. Ezt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter mondta, úgy fogalmazott, nem lenne korrekt, ha Ukrajna beelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Életveszélyesen megfenyegették a szlovák miniszterelnököt és főügyészt. Robert Fico korábban az ellenzék politikai bábjának nevezte a főügyészt, miután lezárt több olyan büntető eljárást, amelyet az előző kormányzat ellen indítottak az Ukrajnának ajándékozott szlovák hadifelszerelések ügyében. Peter Pellegrini szlovák államfő elfogadhatatlannak nevezett bármiféle fizikai erőszakkal történő fenyegetést. Már tervezik az 1000 négyzetméteren létrejövő játékmúzeumot a Néprajzi Múzeum keretein belül. Erre az új állandó tárlatra még legalább másfél évet várni kell, de már most ősszel is új tárlatokkal jelentkezik az intézmény. Szeptember 30-án nyílik a Katona Dolog című kiállítás, amely a sorkatonai szolgálat emlékével foglalkozik, és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatja be. Középre zárva címmel jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete október 10-én. A kötetbe került szövegek két nagyobb időszakban készültek. A legelső 2005-ből származik, a legfrissebb idei. A verses kötet hasonlóan működik, mint Nádas esszé kötetei. Ismerős kulcsszavak kerülnek elő benne, úgy, mint szabadság, hiány, szabad akarat, katasztrófa, fordítás, nyelv, fény, földi giriszták.
0: Időjárás jelentés.
1: Szép napos idő várható egész hétvégén, hajnalban több felé kött foltok képződhetnek, később sok napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani Budapesten. Egész hétvégén napos őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Felül kell vizsgálni a korábban megkötött 3 éves bérmegállapodást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos és Kármán András pénzügyminiszter részvételével ülésezett a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma. A kormány a legalacsonyabb munkabérekkel összefüggő szabályozást továbbra is a munkaerőpiaci szereplőkkel egyeztetve szeretné alakítani. Arról egyik miniszter sem beszélt, milyen mértékben változtatnának a korábbi megállapodást. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagjainak több mint fele magyar forrásokból, a gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik, Magyar Péter hangsúlyozta. Fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat is. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Gyalogos stratégiát dolgozott ki a Budapesti Közlekedési Központ. Egyebek mellett gyalogos barát közterületeket szeretnének kialakítani, és akadálymentesítenék az összes nagyforgalmú fővárosi csomópontot is. Szeretnék növelni a biztonságos városi terek járdák arányát, hogy a babakocsis anyukák és a mozgásukban korlátozottak is könnyebben tudjanak közlekedni a fővárosban. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak hétfőn a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lepik el az intézményt és udvarát. Egy földrengést szimulálva műtárgyak biztonságba helyezését és sérültek felkutatását, ellátását gyakorolják.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható egész hétvégén, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később azonban sok napsütésre számíthatunk. A szél megerősödik. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Gyurmék, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam,

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan, a pénteki balesetben mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi három gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Bükki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. Három új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Bükki üzemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemlélet és képen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó három gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba, a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat Vasi észlelőjétől.
5: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik most, elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a Görmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él a szavasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a Görmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Görmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felül megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Görmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Görmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas traktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipart továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen három ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Képül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Büki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Büki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e 4. légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat vasi észlelőjétől.
5: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Képül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él lesz a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre. Adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Ami projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendnét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas traktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipart továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
2: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmendefenen. A Körmendefenen.
4: Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. A mai műsorban Kovács István, a projekt szakmai vezetője, a hegypásztorkör elnöke, valamint Horváth Tamás, a projekt vasi és zalai mentora szólal meg majd, és csinál remélhetően kedvet önöknek a délvasi és zalai, vagy akár a szlovén helyszínek mai vagy holnapi meglátogatására. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

Színes programokkal várja a Tájházak útja projekt hétvégén az érdeklődőket. A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. A cél, hogy a vidéki térségek értékei a turisztikai kínálat szerves részévé váljanak. A projekt keretében a hétvégén a határ mindkét oldalán színes programokat kínálnak az érdeklődőknek a tájházak. A mai műsorban Kovács István, a projekt szakmai vezetője, a hegypásztor körelnöke, valamint Horváth Tamás, a projekt Vasi és Zalai mentora szólal.

0: uniós projektről fogunk beszámolni. Ugye mi is ez?
1: Ez a Tájház a kutya programunknak egy szlovén-magyar együttműködési projektje, ez a House is to go névre hangzik angol nyelven, és alapvetően szlovén és magyar tájházak közti együttműködést, a tájházaknak a turizmusba való bevitelét célozza. Még szervezeti háttérről annyit, hogy a hegypásztorkör már 2005-től, aztán később a népfőiskola is tagja lett annak az együttműködésnek, aminek Pannonhelyi termék klaszter keretében az a célja, hogy a helyi érték alapú helyi termékeket felvonultató és valahol a vidéki turizmusba beágyazó folyamatokat támogassunk, és akkor ennek jegyében kezdtünk 4-5 éve intenzíven a tájházak segítésébe.
0: Már maga a tájház mozgalom is tulajdonképpen, bár a tájházak a régi keletűek, de az, hogy ennyire figyeljünk rájuk, ez tulajdonképpen viszonylag új mozgalom, nem?
1: Hát jó pár évtizedes múltra tekint vissza. Most, hogyha így a szűkebb hazánkat, a Vasi Egyházat nézzük, akkor a Hegyház Szentpéteri tájháza a legegyértelműbb képviselője ennek a mozgalomnak, úgymond, tehát ami már a 70-es, 80-as években kialakult, levédésre került, még Szakály Ferenc is nagyon komolyan emellé állt, illetve ha megnézzük a Pityerszeri Népi Műemlékegyüttest, vagy az ország minden részében lévő tájházakat, akkor elmondható, hogy ezek a tájházak egyre inkább az utolsó olyan helyek, ahol épületet, a tárgyi kultúrát és a tájház köré szerveződő közösségi hagyományőrző eseményeket egybe lehet megnézni, megélni, és valahol így a gyökereinket erősíteni ezáltal.
0: Egy ilyen tájháznak, ami ilyen minősítést kap, milyen kritériumoknak kell megfelelnie?
1: Ennek a szabályrendszere más Magyarországon és Szlovéniában, hiszen ugye esetünkben egy határon átnyúló együttműködésről van szó. Szlovéniában nincsenek ilyen jogi keretek. Magyarországon amúgy civil oldalról az Országos Tájház Szövetség, illetve a Szentendre és Skanzenhez helyileg is kapcsolódó Skanzen igazgatóság is foglalkozik a tájházakkal, és jogszabályi keretei vannak annak, hogy ki lehet tájház hivatalosan is. Nyilván ez függ az épülettel, az épületben kialakított gyűjteménnyel, annak a kezelésével, és adott esetben, hogyha szigorúbb lépcsőfokokat is megtesz egy tájház, akkor kvázi mint hivatalos múzeum is működhet. Nyilván ez nem a feltétel egy tájházi minőségnek, minősítésnek. De bővült maga a keret is, akár a tájházszövetségnél, hiszen a tájházak mellett néprajzi gyűjtemények, de skanzenek, nyitott múzeumok is tagjai lehetnek már ennek a folyamatnak és mozgalomnak.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A tájházak és a helyi értékek turisztikai bemutatását segíti a Tájházak útja szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés. Kovács István a projekt szakmai vezetője, a hegypásztorkör elnöke beszél a projektről részletesen.
2: Ezzel szemben, vagy inkább úgy mondom emellett szlovén területen mit neveznek akkor így szabályok nélküli módon tájháznak, mik kerülnek ebbe a kategóriába?
3: Ugye az együttműködésünknek, aminek ez már a második projektje, ez is kicsit a ricét képezi, hogy úgy értelmezzük a fogalmainkat külön-külön és közösen. Szlovéniában ennél ladább, többségében ott is egy-egy régi épület, ahol bemutatják a hagyományos kultúrát, életmódot, de nem olyan kiemelkedő feltétel az, hogy ott egy jól berendezett, látogatható gyűjtemény is legyen. Általában mindenhol van, de nagyon sok esetben ott magántájházak is működnek, míg magyar oldalon azért többségében önkormányzatok működtetik a tájházakat, vagy civil szervezetek, és éppen ezért egy kicsit hazai oldalon nagyobb kihívást is jelent, hogy hogyan lehet ezeket fenntarthatóan működtetni, úgyhogy a kezdeményezésünk meg elsősorban erre a fókuszra helyezi a hangsúlyt.
2: A fenntartható működés, ami egyet jelent például az állagmegóvással, gyűjteménybővítéssel, turizmus bevonzásával?
3: Igen, mindezt így egyben, hiszen hogyha nézünk egy épületet, ami adott esetben zsufffedeles vagy nádfedeles, időről időre hát felmerül ennek a javítása, a cseréje, a falak javítása, karbantartás, ami nem egyértelmű, hogy egy kis önkormányzatnak adott esetben pár száz lakosú település önkormányzatának van rá fedezete, és az se egyértelmű, hogy mondjuk állami műemlékvédelmi oldalról megfelelő forrás időben rendelkezésre, hogy meg tudják oldani ezeket a javításokat, és persze jelenti azt is, hogy hogyan marad egy ilyen épület látogatható, lesz-e, aki kinyitja, vagy hogyan lehet olyan programokat odavinni, hogy még érdemes legyen kinyitni, úgyhogy ezeket a kérdéseket feszegetjük, és a Tájházak útja a programban, és most a Houses to Go projektben is elsősorban a turisztikai irányba próbálunk együtt lépni több mint 20 tájházzal szlovén és magyar oldalon, hogyha ők kinyitnak és olyan attrakciókat, kínálatot mutatnak be, ami tényleg számot tarthat komolyabban is a vendégek érdeklődésére, akkor ebből hogyan származhat olyan többletbevétel, ami segíti azt, hogy megmaradjon az épület, a kiállítás, a kert, a kapcsolódó hagyományőrző tevékenység. Nyilván az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de örömteli, hogy nagyon lelkes tájházak és tájházakat működtető partnerek, és mellette szakmai partnerek vannak a programban.

0: Kovács István továbbra is a műsor vendége, a Tájháza kutya, a szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés szakmai vezetője, a hegypásztorkör elnöke beszél a projektről részletesen. Kicsit részletesebben magáról a projektnek a programtervéről, meddig tart, milyen mérföldkövei lesznek, milyen programjai lesznek, milyen pénzügyi forrás áll rendelkezésre?
1: A projektnek körülbelül a felénél tartunk most, és az első időszak egyfajta rákészülés, tudásátadás, mentori folyamatnak az elindítása volt, aminek viszont most érünk el, hát pont ezen a hétvégén kezdődik az a szakasza, amikor ezek a tájházak már komolyabban meg tudnak mutatkozni a turizmus területén is. Kicsit még ezekre az első időszaki tevékenységekre, ha nézünk, ugye eleve egy felhívással indítottunk, amire jelentkezhettek tájházak a határ két oldaláról, és ennek a középpontjában is az volt, hogy olyan tájházakat vártunk, akik maguk is fontosnak tartják, és időt, energiát is bele tudnak tenni egy olyan közös építkezésbe, ami valahol a tájházukat előbbre vinné így a fenntarthatóság turisztikai jelenlét irányába. És több mint közel 30 tájház jelentkezett ebbe a folyamatba, és ennek nyomán 8 tájház Vas és Zala megyébe, a többiek pedig szlovén oldalon kerültek kiválasztásra. Minden tájháznak lett egy szakmai mentora, aki folyamatosan együtt dolgozott a tájházat működtető szervezettel, és együtt dolgozik most is. Nyilván egy közös helyzetfelméréssel, jövőképpel, a minőségi működésnek az emeléséhez szükséges tudásátadással kapcsolatban voltak eddig tevékenységek, kisebb képzések, együttműködési műhelyek, és az egésznek a konkrét kutatását jelentik azok a nagy rendezvények, vagy hálózatos események, amiknek a sora most indul el hétvégén, és ezeknek is valahol az irány a tájház a fő szlogenje, tehát, hogy olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes tájházakat látogatni, egy hétvégén akár több tájház is nyitva van, szlovén-magyar határtérségbe lehet akár többször is egy nap vagy hétvégén átlépni a határ, és hát olyan tematikák vannak ebbe a rendezvény sorozatban, mint eleve a gasztronómia, a kézművesség, a mozgás, tehát tájházakat összekötő kerékpár, túrák is megjelennek ezeket az alkalmakon, és összesen 3 ilyen hétvége lesz az, amihez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési, marketing támogatást igénybe venni, és hát reméljük, hogy tényleg ezek a tájházak nagyon fognak előrelépni abban, hogy valós kínálattal tudják fogadni a vendégeket.

0: Kovács István továbbra is a műsor vendége, a Tájháza kutya, a szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés szakmai vezetője, a hegypásztorkör elnöke beszél a projektről részletesen.
1: Ez egyben a projektnek a törzs része, és aztán utána az értékelés következik majd?
2: Nyilván az értékelés, tovább lépés, illetve hát az is része, hogy kialakítani azt a szervezeti hátteret, vagy partnerségi hátteret, hogy tud ez tartósan működni, hiszen egyfajta első lépés az, hogy bizonyos alkalmakkor már úgy jelenik meg, és úgy itt ki egy tájház, hogy mondjuk vannak fizetős szolgáltatásai, tud kínálni ételt, de hát ennek is mik a jogszabályi feltételei, hogy tud ő mondjuk jegyet egy állatlátogatáshoz, megvannak-e ennek a háttérszervezeti intézményi keretei, vagy ezt együttműködésbe lehet csak megteremteni bizonyos témák esetében. Úgyhogy ez is része, hogy párhuzamosan egy ilyen partnerségi alapú háttér, meg intézményfejlesztés, vagy szervezetfejlesztés is megtörténjék, és nyilván egy kiértékelés, valamint hogy hogyan lehet ezt továbbvinni. Ami érdekesség, hogy a mi szervezeti együttműködésünkben, a Pannonhelyi Termék Klaszter keretében is valahol a nyitott porta programok és a Tájháza kutya program, tehát ez a hétvégén például nagyon együtt mozog, hiszen akár egy hetés környéki zalai részen, vagy a kapcsolódó szlovén részeken párhuzamosan lesz nyitott porta napi hétvége, és kinyit néhány tájház. Úgyhogy ez is izgalmas számunkra, hogy mivel a nyitott porta napok már tavaly elindultak elég komoly látogatottsággal, hogy most hogyan csapódik ebbe a tájházaknál, hogy egyébként ezekben a térségekben, ugyanúgy a gasztronómiai, kulturális örökségre fogékony vendégturisták viszonylag nagy számban fognak érkezni.
1: Mikor zárul a projekt, és hát gondolom akkor, ahogy mondtad is, a folytatás az teljesen benne van ebben a programban.
2: A projekt az jövő év végén zárul ősszel, és az biztos, hogy április második felében lesz a következő nyitott hétvége, illetve hát ugyanúgy, mint most szeptemberben a harmadik, és hát nyilván a tavaszi, illetve a szüreti időszaknak a lehetőségeit is kihasználva. És hát a projekt végéig tervezzük azt, hogy nyilván értékelve az eredményeket, hogyan tudjuk folytatni, és akár hogyan tudunk bekapcsolni több tájházat. És a jövő tavasz és a szeptemberi alkalom már olyan lett, hogy nem csak a projektben támogatott tájházak, hanem azon túl bármelyik érdeklődő, kapcsolódni kívánó tájház is beléphet ezekre a hétvégékre.
1: És vissza a mostani hétvégére, a délvasi térséghez mely tájházak vannak közel, amiket érdemes lesz majd meglátogatni az itt élőknek?
2: Hát Magyar Szombatfát mindenképpen kiemelném, hogy ott alapvetően a Fazekasház és annak környéke kerékpártúra is szerveződik. Emellett hát ott már átmegyünk Talába, ahol a Hetés Bödeháza környékén is lesz program, és hát szlovén oldalon ugyancsak, úgyhogy a Facebook oldalunkon, a Tájháza kutya oldalon ezek részletesen láthatók. Most a Szőlőhegyen a hegypásztorkör által működtetett pince tájház az nem lesz nyitva. Ugye az elmúlt hétvégén nyitott portanap keretében volt a Hegyhátnak a nyitott portanapja, és most ugyanebből az okból kifolyólag a Hegyhát Szentpéteri tájház sem, de tavasszal már egy nagyobb létszámban lesznek magyar oldalon is nyitva a tájházak. Emellett a Kehida-Kustányi tájházat emelnénk ki, Zalaszentgyörgyit, ami benne van együttműködésben, illetve a szlovén oldalon nagyon sok partner.

0: Kovács István továbbra is a műsor vendége, a Tájháza Kutya, a szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés szakmai vezetője, a hegypásztorkör elnöke beszél most a program folytatásáról, illetve a mai és holnapi eseményeket is ajánl az önök figyelmébe. Említetted a hegypásztor pincéknél az ottani tájházat. Ez mikor kapta meg a tájház minősítést a bizonyos pince, és mi minden látható benne, amikor nyitva van, vagy amikor program van, és ez nyitott lesz a látogatóknak?
1: Hát visszafele a dátumokkal mindig bajba vagyok. Nagyságrendileg 4 éve lett tájház, ugye az addig öreg pincének nevezett épület. Ugye ehhez tudni kell, hogy 85-ös megalakulás után már 86-tól az egyesület tevékenységének talán a középpontja volt, hogy ezt az épületet megmenteni, megújítani. És hát ugye 2 tűzeset után, sok hányattatás után, körülbelül 4 éve értük el azt, hogy be lett rendezve kiállítási szinten a 3 belső tér, a pihenőszobával, a borospincével és a préstérrel, és akkor itt ugyanúgy a szőlőegy élethez kapcsolódó bútorok, eszközök, tűrészetborászat eszközei, egyáltalán azoknak a tereknek a funkciója látható, tehát ezentúl a szomszédos gombás pincében, az elalakó épületben is van egy kiállítás, tehát a középpontja mindenképp ez az épület.
0: Mindenképpen szeretnénk erről a projektről akkor a jövőben is majd hírt adni, ahogy említetted, majd tavasszal lesz legközelebb megint érdekes a hallgatók, a túrázni szeretők számára a program. Annyit még, hogy az jutott eszembe, hogy látszólag kis dolog egy tájház, mégis ahogy el is hangzott, generálhat településfejlesztési dolgokat is, akár kerékpáros utak, szállás, vendéglátás révén is, ugye? Ez egy ilyen szerves, előremutató dolog lehet a települések számára is.
1: Ez így van, és nagyon alkalmas arra, hogy egy települési közösséget, de akár az elszármazottak közösségét is megmozgassa. Hát erre a legjobb példa Hegyház Szentpéter, ahol a faluból elszármazott 2 hölgy állt az élére tavaly egy olyan megmozdulásnak, hát tájháztakarításnak nevezték el, tavaly talán júniusban volt, amikor kifejezetten az ő korosztályukat hívták, faluban élőket, de nagyon sok elszármazottat is, közben főzéssel, és azzal az apropóval, hogy akkor hozzák rendbe a tájházat, és nagyon sokan eljöttek, és ugye utána ők is már nyitva voltak hétvégén, tehát ez önmagában egy izgalmas pesgést itt a korvéletében. És hát aztán ezek a jó példák, ahol az épület mellett van már olyan tájház, aki az előző projektbe bekapcsolódott, és már létrehozott egy kis közösségi pajtát, kemencét, rendszeresen szerveznek gasztronómiai programokat, de akár ez valóban kihatással lehet arra, hogy szálláshelyek, falusi vendéglátás keretében egyéb feltétel is alakul, tehát már közvetlenül is jövedelmet termelhet a turizmus egy kis településen, és amit meglátunk a turisztikai tendenciákon, hogy azért ott is megjelenik az, hogy a kisebb helyeket, a távolról nem látható gyöngyszemeket, értékeket keresik az emberek egyre nagyobb számban, természet közelben, a hagyományok közelében, és olyan módon megközelítve ezt, ami egyfajta belső személyes építkezéssel is járhat, azon túl, hogy egy gazdag jó élményt is biztosít az időre. Úgyhogy mindenképp ebbe az irányba szeretnénk menni a tájházaknál, egyháton, illetve hát azokban a térségekben, ahol helyi partnerek, települések is ezt az irányt szeretnék.
0: Köszönöm szépen Kovács Istvánnak a tájékoztatást, sikeres hétvégi programot a projektnek.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Színes programokkal várja tehát a Tájház a kutya projekt hétvégén az érdeklődőket. A folytatásban Horváth Tamás, a projekt Vasi és Zalai mentora szólal meg, és csinál remélhetően kedvet önöknek a délvasi és zalai, vagy akár a szlovén helyszínek mai vagy holnapi meglátogatására. A szakembert Hászalai Balázs kérdezte.
2: Fontosnak tartjuk a népépítészeti értékeket, és már régről talán onnét indult valamikor, hogy az oszkói hegypásztor kör elkezdte felújítani a Szőlőhegyen lévő régi zsupos pincéket, és én magam is a tagja voltam a hegypásztorkörnek, és onnét, amikor aztán itt az Európai Uniós csatlakozás után megjelentek ezek a határon átnyúló projektek, láttunk egy lehetőséget, hogy ezeket a hagyományos értékeknek a megőrzésére lehet projektet indítani, és akkor jött az ötlet, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit élhetővé tennénk, vagy élővé tennénk ezeket a tájházi épületeket, hogy ne csak egy poros kiállítás legyen, hanem legyen bennük élet, legyenek programok, jobban vonzák a látogatókat, és több embernek nyújtsanak örömet, meg megismerési lehetőséget, jó programot adjon a vidékre érkező turistáknak.
3: Milyen állapotban vannak ezek a tájházak?
2: Hát sajnos sokra ráfér az, hogy kis felújítást kapjon. Mindig ugye azért ezek a olyan természetes anyagokból épült épületek, amik azért az időjárás viszontagságainak ki vannak téve, de nagyon sok olyan van, és amik itt most a projektben is részt vesznek, azok látogathatók, szép, jó állapotban vannak, de hát mindenképpen fontos, hogy a többit is olyan állapotban hozzuk, hogy azok ezt megőrizzék, ezeket az értékeket, amiket magukban foglalnak.
3: Egy régi ház, egy műemlék épület, mitől tájház? Mi kell ahhoz, hogy tájház minősítést kapjon?
2: Vannak kritériumok, amiket el kell hozzáérni, például, hogy olyan berendezett enteriőr legyen, amelyik egy-egy korszakot mutat be, legyenek megfelelőképpen katalogizált vagy leltározott tárgyak, és hát nyilván, hogy népépítészeti értéket is képviseljen az adott épület. Mi egy kicsit ebben a projektben próbáltuk kibővíteni ezt a tájház fogalmat, és sok olyan más épületet is bevontunk ebbe, amik mindenképpen a népi hagyományok őrzésére alkalmasak. Így ezt akár itt a jelen mostani hétvége kapcsán is a meséshetéssel kapcsolatban el tudnám mondani, hogy ott is olyan épületek igazándiból nincsenek, hanem hát olyan közösségek vannak, akik ezt a hetési népi kultúrát őrzik, és szándékoznak, vagy most dolgoznak rajta, hogy épületeket alakítsanak ki erre a célra.

0: Színes programokkal várja tehát a Tájház a Kutya projekt hétvégén az érdeklődőket. A folytatásban Horváth Tamás a projekt Vasi és Zalai mentora szólal meg, és csinál remélhetően kedvet önöknek a délvasi és zalai, vagy akár a szlovén helyszínek mai vagy holnapi meglátogatására. A szakembert Hászalai Balázs kérdezte.
1: Magyarországról Vas-Zala megye vesz részt ebben a szlovén-magyar programban, és akkor ezen belül akkor 8 tájháznak vagyunk mi a magyar oldalon az elősegítői vagy a segítői, és ebből 4 tájház, amelyik az én mentorálásom alatt áll, ebben van Zala megyei is, meg a 2 az említett Meséshetés és Kejdakustányi tájház, valamint a Magyar Szombathelyi Fazekasház és Vashosszúfaluban is van egy tájház, ami szintén része ennek a projektnek. Ezzel együtt nyilván az fontos feladat a részemre, hogy próbáljam a szlovén oldalon lévő tájházakkal az együttműködést elősegíteni. Főleg ez itt érdekes a határ mellett, a Mura vidékkel, ahol szintén találhatóak tájházak, de a távolabbi térségben is túl alatt van egy nagyon szép borvidék, több tájház is része ennek a projektnek, és hát nagyon érdekes az itteni tájházi közösségeknek megismerni a szlovéniai viszonyokat, és sokat tudunk egymástól, azt gondolom.
2: A szlovén partnerek, az együttműködő felek is akkor ezek szerint felfedezték már, hogy meg kell őrizni, meg kell menteni ezeket a fontos emlékeket.
1: Igen, igen, ők is már régóta foglalkoznak ezzel, és hát nagyon fontosnak tartják ők is, és mi is talán az egyik legfontosabb, hogy megfelelő közösség legyen egy-egy tájház körül, hogy legyen gazdája, aki tudja, hogy milyen értéket képvisel a településen, vagy akár a turizmusban milyen szinten lehet beépíteni. Ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezeket a közösségeket segítsük elő abban, hogy ezt a feladatot jól tudják végezni, és örömét meg hasznát érezzék annak, hogy a településük egy ilyen épülettel gazdag.
2: Mit hívhatunk úgy igazán tájháznak, és akkor most itt arra kérem, hogy egy-két példát is mondjon. Magyar Szombatfán, vagy az említett Vashosszúfalui épületben mi az, amit megőriznek, amit látni lehet?
1: Egy-egy településnek, vagy egy-egy tájháznak megvan a maga specifikuma, ami alapján más a többinél, hogy érdemes végiglátogatni ezt a tájházak útjának hívott programot. Például a Fazekasház, ami a nevében is benn van, hogy az őrségi fazekasságnak a gyökereit adó magyar szombathelyi kerámikusok, fazekasoknak a történetét, hagyományait, értékeit őrzi, és ennek megfelelően van akár egy égető kemence is bent, meg ezeket az itt elkészült tárgyakat, a formavilágot lehet megismerni, de ugyanakkor mondjuk, ahogy említettük, a Vashosszúfalui tájház pedig a paraszti gazdálkodásnak és munkának a mikéntjét lehet megismerni. Engem.

0: Színes programokkal várja tehát a Tájház a kutya projekt hétvégén az érdeklődőket. A folytatásban Horváth Tamás a projekt Vasi és Zalai mentora szólal meg, és csinál remélhetően kedvet önöknek a délvasi és zalai, vagy akár a szlovén helyszínek mai vagy holnapi meglátogatására. A szakembert Hászalai Balázs kérdezte.
1: Ezen a hétvégén ez egy ilyen kiinduló pontja a projektnek. Vas megyéből a Magyar Szombatfai Tájház lesz, aki részt vesz benne. A Mesés Hetésben lesz mind a két napon szombat-vasárnap program, és hát reméljük, hogy jó idő lesz. A programjainkra biztos, hogy sokan ellátogatnak majd, és reméljük, várjuk szeretettel a látogatókat. Érdemes felkeresni a weboldalunkat, ami indulja el a Tájháza kutyán hívószóra, vagy úgy lehet kikeresni. Mind a két helyszínről, sőt a szlovéniai helyszínekről is részletes program van, és megfelelőképpen lehet tájékozódni, hogy mi az, ami csábító a látogatóknak. Mind a két helyszínen családos programokra lehet számítani. Szombati napon a gasztronómia jegyében telik mind a két helyen. A Magyar Szombatfai Fazekasháznál cserépedényben készült ételek kóstolására lesz lehetőség, emellett lehet kipróbálni a fazekasságnak az eszközeit, lehet korongozni és megtekinteni a tájházi kiállítást. Ugyanígy Mesés Hetésen, aminek keretében Bödeháza lesz a központja a programnak, Bödeházán pedig kemencés ételek készülnek, és ott a kemencét helyezik a központba, mint ahogy régen is a kemence volt a központ, és a köré gyűlt a család, most is úgy tervezik, hogy akkor egy jó kis beszélgetős délelőttöt lehet eltölteni a szombati délelőtt. 10 órakor kezdődnek a programok. Vasárnap pedig Magyar Szombatfai kiindulással egy kerékpártúrát szervezünk. A vasárnapi napnak a tematikája pedig a népi építészeti és egyéb régépítészeti emlékeknek a megismerése vagy értékeinknek a felmutatása. Ennek a túrának a keretében Magyar Szombatfáról indulva Kerszaszomoron, ahol a református templomot nézzük meg, felkeressük a szlovéniai határon átul lévő Domonkosfát, ahol szintén ebben a projektben is résztvevő tájház működik, egy nagyon szép kialakított porta, amit megtekintünk, és amellett frissítővel várnak bennünket, egy kis moravidéki házi süteményekkel és limonádéval, balkáni kávéval, azt követően pedig akkor a településen két középkori templom is található, azokat is felkeressük.
2: Ezek a tájházak látogathatók a mostani hétvégi rendezvényen kívül is?
1: Általában látogathatóak, leszámítva a téli időszakot, amikor azért kisebb a turista forgalom is nem annyira jönnek, de november végéig látogathatóak ezek a tájházak, és hát a tavasszal pedig, ahogy már kicsit jobb idő van, már március végén már újra nyitnak, de ettől függetlenül egy-egy programot a télre is, mondjuk ilyen disznótóros programokat szerveznek a tájházi közösségek a tájházakhoz. Ezt szeretnénk egy kicsit aktívabbá tenni, egy kicsit úgy elindítani, hogy akár garantált programok legyenek minden hétvégére. Nem nagy programok, de az odaérkezők ne csak a tájházi kiállítást tudják megnézni, hanem valami kis aktív turizmusos lehetőségük legyen, akár egy kis túrázásra, vagy a településen lévő helyi terméket előállító gazdáknál egy kis kóstolásra, vagy kézműveskedésre, tehát szeretnénk legalább egy félnapos programot minden tájháznál a hétvégékre garantálni és előállítani.
3: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
0: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan, a pénteki balesetben mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Bükki állatelejtőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Bükki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz, akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba, a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e 4. légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Épül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
6: Kellemes időtöltést kívánok kedvenc rádiójával. Megjöttem egy egészen zsírfriss beszélgetéssel, méghozzá DJ Nyullal, az New Level Empire alapítójával fogok trécselni a mai egy óránkban, ameddig a Sztárbeszéd tart, és teletöltöm az étert New Level Empire-es dalokkal, méghozzá azok közül válogatok, amelyek valakivel, valamelyik nagy hazai zenésztársal, előadó művésszel készültek, tehát kollaborációról van szó. Nem is véletlenül, hiszen a legújabb New Level Empire szerzemény is az, Szikora Robbival készült, be is fogom mutatni ebben az órában. Tartson velünk, érdemes lesz!

Figyelj rájuk magasról és élj lazán. Mert a sok okos, aki a saját oka helyett, most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van parában és nem veled. Ülj le mellém, én vagyok az embered. Minden

0: Nyújtó Sándor, ez az DJ Nyúl a vendége a mai adásnak, és nagyon örülök, hogy itt vagy, meg hogy hoztatok nekünk egy új dalt. Szia!
1: Hello, szia! Üdvözlöm a hallgatókat sok szeretettel!
0: Hát azért na, leesett egy kicsit ám az állam, de szerintem másoknak is, hogy jött ez össze, hogy Szikora Robival készült a dal. Amikor annyira két külön zenei műfajt képviseltek, vagy zenei világot, az ilyenekből mindig így felmerül a kérdés, hogy hát what is this?
1: Hát igen, egy nagyon izgalmas feladat volt ez így, ha ezt lehet feladatnak mondani. Megszületett a mi dalunk, amiben mi hallottunk egy kicsit olyasmi stílust, ami a régi Ergóra jellemző volt.
0: Aha.
1: És akkor kerestük mi meg mi régi menedzserünket, aki a Robinak a menedzsere, Varga Gézát, akinek nem mondtuk azt, hogy ezt intézze már a Robinál, egész egyszerűen csak megmutattuk neki, és ő annyit mondott, hogy ez borzasztóan tetszik neki, megmutatta a Robinak, a Robinak tényleg valóban tetszett, és gyakorlatilag így született meg az, hogy akkor hajrá, és akkor megcsinálta Robert a saját részét, közben megírta a Hassa Dani a saját rap szövegét, illetve Szepesi Matyi a teljes dalszöveget, mert ő a szövegíró, és így készült el gyakorlatilag a mű.
0: Akkor ilyen rockabilit éreztetek benne egy kicsit?
1: Nem, inkább csikidámot.
0: Csikidámot?
1: Igen, rockabilitől azért messze van, de valóban a csikidámot én benne hallottam. Annak idején, amikor én általános iskolában az életem első lemezét a saját zseppénzemen megvettem, az a Ergónak a Szeretlek is, meg nem is lemeze volt. Igen, úgyhogy amikor ez a dolog összejött, és így már biztossá vált, akkor én volt általános iskolai osztálytársaimnak, akik hasonlóképpen óriási Ergó rajongók voltak harmadikos, negyedikes korunkban, meg is írtam, hogy na, tudjátok, hogy kivel lesz közös dalom. Úgyhogy vicces volt az egész.
0: Robival egyébként nem volt ilyen egyéb úton-módon találkozás? Vagy
1: ez... Picik voltak, mert volt olyan fellépésünk, ahogy felléptük előtte, vagy utána, meg hát attól mi nyomon követtük nagyon sokáig a Géza, mindkettőnek a menedzsere volt egyszerre, és akkor úgy sokat hallottunk, hogy mint Ergó, de ugye Robival így nem ismertük egymást, csak milyen köszönés szinten, és most is ugye hát a mai világban, 2026-ban már nem úgy történik, mint régen,

0: hogy összejönnek az emberek, és akkor ott zenélgetnek, meg énekelgetnek együtt egy teremben. Tehát itt mindenki külön csinálta a saját dolgát. És akkor ami nekünk gyakorlatilag a találkozás pillanata volt, az a klipforgatáson történt, úgyhogy majdnem olyan, mint a klipben, egy picivel már előtte találkoztunk, de hasonló egyébként, ott nagyon hangulatos és nagyon szórakoztató pár óra volt, tehát eleve az egész klipforgatás döbbenetes volt, hogy a ladákkal lemenni a Balatonra, az már egy ilyen fura érzetet mindennek, főleg az, hogy aznap volt a nyár egyik legmelegebb napja, úgyhogy...
1: De jó lehetett, klíma nem volt, az biztos.
0: Nem volt, de rájöttem, hogy azt a pillangó ablakot azt azért nem véletlenül találták ki a ladára, tehát amikor mentünk, akkor jó volt, ha álltunk, nem. Úgyhogy...
1: Nem gondolod úgy, hogy ez kivesz? Most nem a végtermékre gondolok, hanem ugye az alkotási folyamatból. Emlékszem, hogy annak idején, hogy meg botránkozott a világ, amikor ugye Tina Turner meg Eros Ramazotti készítette így azt hiszem először duettet, hogy nem voltak jelen egy stúdióban, hanem az egyik itt felénekelte, a másik ott felénekelte. De nem úgy történt a műhelyi munka, mint mondjuk a Guns N' Roses idejében, hogy összeültek, és akkor valamit ott jammelgettek, meg kitaláltak.
0: Akkor se történt úgy, tehát...
1: Nem?
0: Nem.
1: Akkor hazudozzák.
0: Ez már nagyon régóta nem történik így. Érdemes megnézni a Coldplay filmet például, hogy az AHA filmet, hogy mennyire nincsenek együtt, és közösen írnak dalt. Úgyhogy ez már így működik. Mi egyébként zenekaron belül azért közösen írjuk, mert mi mindig a Petinél Halásztelken írunk, tehát ott együtt vagyunk. Általában akkor, amikor van valami kollaborációs folyamat, akkor a társszerzők nincsenek velünk, csak a felének. És itt most Robi nem nálunk énekelt, mert neki van egy saját kialakult protokollja arra, hogy szereti, és nem akartuk ezt megváltoztatni, ő szeret annál a hangmérnöknél dolgozni, ahol. Úgyhogy ezért ez a része kimarad, de például a Groove House, mint a legutóbbi kollabnál nálunk énekel, de a Majka is, amikor csináltuk vele, sőt a Boros Csaba is a Republikból, úgyhogy az éneklés része is együtt volt, itt most nem.
1: DJ Nyullal, innen folytatjuk a beszélgetést. A mai adásban kimondottan kollaborációkra megyünk rá, jó? Mert a New Level Empire-esek sok mindenkivel dolgoztak együtt. Itt van például az első ilyen, Majkával készült, mindig úton, még mindig nagyon szeretjük.

0: Nyula Empire mindig is arról volt híres, hogy nem csak a saját énekesével, hanem sok más nagy hazai sztárral közreműködik egy-egy jól sikerült slágerben. Most Szikora Robira esett a választás. Erről, az új dalról és a nagy találkozásról beszélgetek Nyújtó Sándorral, azaz DJ Nyullal, a Nyula Empire alapítójával. Nyerset küldtetek a Robinak, és ő megírta a saját részét, ahogy kivettem, és utána jöttetek ti a saját, ti beleraktátok a dolgaitokat, hogy nehéz volt ezt összefésülni? Voltak neki olyan kikötései, vagy tök egyetértettetek mindenben?
1: Nagyjából egyetértettünk, ilyen szerkezeti alkudozások mentek, de aztán lett egy kompromisszumos megoldás, hogy a rádióváltozatban a mi elképzelésünk van, a klip és a lemez verzióban meg az övé, mert az ő része ott hosszabb, csak mi egy kicsit a szerkezetben ezt hosszúnak éreztük, és akkor meggyőztük róla, hogy rádióban 3 percben ne legyen annyi, és akkor ezt, mivel egy nagyon nagy tudás és nagyon nagy tapasztalatot bíró alkotó, ezt abszolút így tette. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi volt. Az, amit ő beleírt, az tökre klassz volt már az első pillanattól kezdve, hogy nagyon tetszett. Itt ilyen jellegű nem volt szerkezeti idézőjeles vitánk volt csak.
0: Mennyire érzed úgy, hogy ez New Level Empire? Style.
1: Hát pont az Abázi Csabinak mondtam egy másik rádióban, hogyha erről hallgatjuk, akkor New Level, ha másik irányból hallgatjuk, akkor pedig Ergo per Szikora Robert. Valaki szerint inkább New Leveles, valaki szerint inkább Ergós, valaki szerint meg semmilyen. Úgyhogy pont volt az egyik oldalon írta valaki, hogy hát ez nagyon, ez nem annyi a nyúlleves, inkább szikorás, és akkor írta valaki, hogy szerinte se nyúlleves, se szikorás, ez valami tök más. Úgyhogy nagyon sok vélemény van róla, hogy mi.
0: De nem mennek el eddig mellette az emberek, az a lényeg egyébként.
1: Ezt szerettük volna, tehát túl sok, vagy nagyon-nagyon sok New Level hangzású dal csináltunk már, és most szeretünk volna egy kicsit más, aztán lehet, hogy a következő megint olyan lesz, mint a Last One, vagy a Beléd Hulladnék, de ez most illet más akart lenni.
0: Nyilván a beszélgetés sorozat legvégén hallgatjuk majd az új dalt, addig pedig még merítünk a korábbi évek nagy New Level Empire-os termései közül. Jöjjön egy hölgy, mármint Dear Henny, akivel szintén dolgoztatok, a Neked Valóság jó pár évvel ezelőtt készült, jó felidézni most. Aztán jövünk vissza.

0: DJ Nyúl a New Level Empire-t képviseli. Cikora Robbival készült egy új dal, ezért bátorkodtam Nyuszit felhívni. Na, említetted a forgatást, a videoklip forgatást, volt valami emlékezetes pillanat onnan?
1: Minden része emlékezetes volt a legapróbb jelenetig. Hát eleve, amikor az ember egy-két-háromból, ugye ment előttünk egy ilyen televízió, ugye filmforgatós autó, aki vette a road movies jeleneteket. Tehát a minden, amikor eleve az egy döbbenet, amikor 3 óra 50 fokban töltött autózás után kiszállsz a műbörülésből. Tehát az már egy érdekes pillanat. Meg hát sok ilyen apróság, tényleg nagyon jó hangulatba telt az egész, és ami nagyon durva volt, ez a Oszkocsi Milának köszönhető, aki az egésznek a rendezője, hogy, és maga volt a gyártásvezető is, tehát borzasztó profin volt összerakva, tehát mi ezt reggel 5-től este 10-ig leforgattuk az egészet, rengeteg helyszínen voltunk, és fúra kész lettünk, tehát borzasztó precíz szervezett nap volt.
0: Volt olyan biztos benned, hiszen mondtad, hogy felhívtad a volt osztálytársakat, vagy hogy írtál rájuk, hogy na, találjátok ki, hogy kivel. Valaha ezt gondoltad, hogy te együtt egy zenében Cikora Robival leszel?
1: Nem. Egyébként én senkivel nem gondoltam. Azok közül, akivel egy zenében vagyok, senkivel nem gondoltam, hogy valaha leszek. Ugye nekünk nagyon széles a repertoár a kollabokból, és mindegyiknél így utólag belegondolva azt mondom, hogy hú, ez egy ilyen csettintek egyet, és azt mondom, hogy de klassz. De pop történelmileg, vagy abban, hogy én nekem az életem során mennyire meghatározóak voltak dalok, meg időszakok. Lásd, amit meséltem, az Ergónak a általános iskolás korombeli Szeretlek is meglemeze, vagy mondjuk a Republiknak a Repülő Bálna időszaka. Ezért én ezt a kettőt emelem ki, ami nem gondoltam volna, hogy én valaha cipő már nincs ott, de a zenekar többi része igen, és tehát nem gondoltam volna, hogy én a Republika valaha közös dal csinálhatok, vagy ugyan ez az Ergo Cikora viszonylatra is, úgyhogy nem, a válaszom nem gondoltam volna.
0: Szerinted mi a titka annak egyébként, hogy valaki ennyi évtized után is mondjuk képes aktuális maradni?
1: Az a elképesztő lazaság, tehát most pont a páromnak meséltem utólag így a forgatásról, hogy megérkezett a Robi, és annyira patentul néz ki, és ezt most nem csak a korához képesti külsejére gondolok itt, hanem ahogy fölöltözik, ahogy össze vannak válogatva mondjuk a ruhadarabjai, és hogy mennyire modern, és bármelyik fiatal megirigyelhetné mondjuk a cipőjét. tényleg zseniális.
0: Stílus, karakter az. Szoktam az ilyenekre
1: mondani. Így van, és mindemellett meg annyira mókás és fiatalos, és tök jó vele beszélgetni, hogy mindenki, aki a zenekarból ott volt, az ilyen úgy jött el, hogy ó, ez így feltölt. Tehát elképesztő kisugárzása van Cikora Robertnek, aki még nem találkozott vele, az próbálja meg, mert érdemes vele egy pár mondatot beszélgetni.
0: Vagy belelépni egy kicsit az aurájába, úgy magával.
1: Igen, kvarc aurájába.
0: Az abszolút akkor pozitív. Eddig az, hogy vele dolgoztatok, én úgy veszem le, mert hát tényleg óriási szenzáció is, azért ő is egy hatalmas név a palettán, és még mindig alkot, és mindig megy, és fáradhatatlan, nagyon durva.
1: Igen, egyébként, hogyha van ideje a hallgatóknak, akkor menjenek fel YouTube-ra, pont most pár héttel ezelőtt egy ilyen élőnek a nyomait még mindig fel lehet fedezni egy balatonparti akaratjai klubnak az élő koncertje, az energia, ami a videóból kijön, na hát az döbbenet. Én nem tudom pontosan az ő korát, de szerintem 70, nem tudom mennyi, alatt fölött valamivel, elképesztő, tehát szerintem 30-40 éves férfi emberek megirigyelhetik azt, amit lenyomott 2 óra alatt.
0: Említetted a Republikot, hát akkor itt van a közös dal, jó? Amikor Boros úrékkal kollaboráltatok, úgyhogy ezt a pillanatot is visszaidézzük a Valódi című slágerrel.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: Na, mi mégse hallgattuk a legújabb New Level Empire dalt, melyben Szikora Robi a közreműködőim. Már is azt kérdezem, hogy mi lesz a következő New Level Empire nagy dobás? Mindig van egyébként, tehát én azt veszem észre, hogy amikor beszélek, meg amikor megjelent, meg persze időt kell hagynia egy zenének, meg ki kell futnia, vagy be kell teljesítenie a küldetését, de ebben a fázisban már általában születik egy következő, én azt veszem észre.
1: Igen, mi ezt sokszor el is rontjuk, ám van egy rá szakember a mögöttünk, aki azért le is szokott cseszni minket, hogy így nem lehet csinálni, hogy ennyire sűrűn jelentett meg az ember dalt, de nekünk mindig így jön egy lendület, és akkor azt nem bírjuk így tartani magunkban. Igen, készül a következő, amivel sok tervünk van, aztán meglátjuk, hogy egyébként hamarosan kész is van, úgyhogy meglátjuk. Mindig egyébként az szokott lenni, hogy mi a kifutás a kiadott dalnak, mikor jön a következő, hogyha nem szerintünk nem robban akkor át, akkor mindig jövünk az újjal. Most meglátjuk, hogy ez robban-e, nem leszünk kétségbe esve, ha nem, mert akkor abban a pillanatban érkezik a következő. Egyébként ez már egy ilyen világtrend, hogy borzasztó gyorsan jelennek meg dalok ebben a nagy zajban, ami minket körül vesz, nem is csoda. Tehát amíg régen megismerkedtünk jó esetben egy héten egy dallal, mondjuk az MTV-nek, vagy a rádióállomásoknak köszönhetően, tehát egy újdonság, vagy új dallam a fejünkben, most egy nap körülbelül a Spotify-on keresztül 1000, vagy több száz.
0: Tehát ezért elképesztő. Olyan nevek, hogy
1: igen, és ezért fura ez, hogy gyakorlatilag, nem tudom, ebbe belegondolnak az emberek hogy nem születnek igazi nagy slágerek. Nem azért, mert nem jók a zenék, hanem egész egyszerűen nincs idő arra, hogy ez kifusson egy dal. Tehát ha végig vesszük csak vegyünk be ezt a magyar pop helyzetet, hát az Úristen, ami előtte mondjuk a rakpart, ami, és hiába alkotott egy csomó ember marha nagyot, olyan ami mondjuk a De nehéz az iskolatáska szintű sláger lett, az Úristenen kívül nincs. És ez igaz a külföldi előadókra is, hogy most vagyok a Coldplay-t, hogy a Sky Full of Stars óta nem sikerült még egy Sky Full of Stars-t, vagy egy Clark-ot, vagy összehozni egy olyan slágert, ami mindenkinek átment volna. Vagy vehetjük például, amit tudom én, hogy a korunk legnagyobb, vagy a legnépszerűbb előadója, mit tudom, az Azaria, és ő is jön ki a dalokkal, egy óriási tömeget mozgat meg, de nem az van, mint régen, hogy a nagymamától a gyerekig mindenki tudja, hogy miről van szó.
0: Hát ilyen időt élünk most, nem?
1: Így van. Tehát
0: lerágunk mindent így a csontvázáról, és akkor dobjuk félre, és jöhet a következő falat.
1: Igen, és nagyon rövid ideig rágjuk, ez is benne van. Tehát régen én tökre emlékszem, amikor hozzánk bekötötték a parabola antennát, és ment éjjel-nappal az MTV minden, viszonylag egy nagy házban laktunk, és nagymamánk velünk lakott, és akkor több szinten mindenhol ugyanúgy az MTV ment, és akkor a tesóm, apukám, anyukám, nagymamám ugyanazt az MTV-t nézte, és mindenkinek megvolt a maga kedvence, a Pet Shop Boys-t az Áriemen keresztül, mondjuk a U2-ig, most ilyen nincsen. Tehát azért az szinte kizár dolog, hogy minden generáció egyszerre nézze ugyanazt a zenetévét napi 18 órában mondjuk.
0: Nyilván abban a korszakban nem fogunk visszamenni, viszont azért 12 évvel ezelőttre igen, amikor megszületett ez a dal a New Level Empire-től valahol Denizzel készült.

0: Már nem sokáig, de még mindig DJ Nyullal, azaz Nyújtós Sándorral beszélgetek a Nyúllevelem Pályerből, hiszen Szikora Robival készült egy közös felvétel, ilyen még nem volt, úgyhogy óriási megtiszteltetésnek érezte a csapat, hogy Robi rábólintott, és meg is mutatjuk hamarosan ezt a Van még hely című új dalt a kedves hallgatóknak. Közben pedig utána néztem, 73 lesz december 16-án egyébként Szikora Robi. Úgyhogy nagyon jó.
1: Bocsánat.
0: 73 lesz, mondom, december 16-án a Robi.
1: Jól tippeltem.
0: Úgyhogy jól tippeltél, viszont nagyon-nagyon jól tartja a fizikumban, lendületben, mindenben magát, úgyhogy hát figyelj, szerintem ez egy óriási büszkeség, hogy nem olyan sok mindenkivel kollaborált Szikora Robi szerintem. Volt egy-kettő, de annyira nem jellemző.
1: Hát volt ugye a Tavol már a legendás, amiről beszéltünk, és azért is hoztam szóba. Ezen kívül ugye volt neki most egy ilyen kollab lemeze, de az nem kapott akkora publicitást szerintem, úgyhogy igen, valóban nem sok, és el is mondta, hogy nagyon ritkán, nagyon sok demót kap, nagyon sok ötletet kap, nagyon sokan keresik meg, de hogy a Vol már volt az utolsó, akinek igen mondott meg nekünk. Úgyhogy ha...
0: Nagy elismerés.
1: Ha nem is történik ez a dal, különösebben innentől kezdve semmi, akkor is én borzasztó büszkén fogom elmondani, hogy a Nyúllevel Empire-nek lett egy közös dal Szikora Róberttel.
0: Milyen volt a nyár, elhiszem egyébként, milyen volt a nyaratok?
1: Nagyon klassz. Ugye nekem van a DJ tevékenységem is, és én ezt egybe szoktam nézni a kettőt, és rettenetes erős volt, és borzasztó sokat mentem augusztusban is, és a nyár többi részén is. Hát most majd jön a szeptember vége, október elejétől a csendesebb időszak, de ez mindenkire jellemző, hogy a nyári időszak, ami elkényeztetti az előadókat után, következik egy ilyen felkészülés a következő elkényeztetős időszakra szakasz, és most jönnek azok, amikor így kitaláljuk azt, hogy mi lesz majd jövőre.
0: Csendesebb alkotói folyamatok, azok is kellenek, és akkor hát még az időpontját nem tudjuk, kollab lesz a következő dobásotok egyébként, vagy ez
1: azt ilyenkor még nem tudjuk, azt ilyenkor még nem tudjuk, mert csak csináljuk, aztán ha belehallunk valamit, vagy valakit, akkor mozdulunk el arra, de egyelőre úgy tűnik, hogy nem.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó sűrű a napod neked is, úgyhogy be vagyunk táblázva, most ennyi fért bele. Én mutatom a hallgatóknak a Szikora Roberttel készült legújabb dalt, egy jó kis Van még hely címűt. A videóklipet meg kell nézni, mert tényleg mindenki mosolyogni fog szerintem.
1: Igen, szerintem
0: egyelőre
1: is.
0: A képi anyagot nem tudjuk hozzátársítani, de azt majd mindenki szépen házi feladatnak megkapja otthonra.
1: Köszönjük szépen, és remélem, hogy tetszik majd a hallgatónak, és hallgatják sokat. Köszönöm szépen!

0: Fómaratoni beszélgetés után kevés időm maradt a búcsúzkodásra, de igazából nem is nagyon szeretném csűrni, csavarni a szavakat. Érzékeny búcsút vesz öntől az elmúlt egy óra háziasszonya, Györfi Kata, minden jót kívánok, vigyázzon magára.
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körment FM-en.

0: jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérünk a sorsunk fintorát. Ott kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét. Feltöltelek én egyből, a pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghívsz.
1: Rajzok az ég.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a Görmendi Advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él a szavasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a Görmendi Adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Görmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnénk szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felül megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Görmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Görmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas traktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipar továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: jelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Képül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház, Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Büki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Büki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
6: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemlélet is képen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mint ha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
5: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. mondta Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
7: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
5: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy negyedik légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba, a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
8: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
5: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
5: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
9: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Képül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hazai turmix, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él lesz a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre. Adventi vásárunkba újdonságokat szeretnénk szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Ami projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendnét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas traktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipar továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk, ismét igazi kiránduló idő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
3: Megint anticiklon épül ki, úgyhogy száraz időszak következik. Most elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Általában mérséket lesz a szél is, hát most már majd legyengül. Kiépül az anticiklon is, az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhústboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Indulj el a Tájházak útján! Szeptember 26-án és 27-én a House is to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek houseistogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi három gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Bükki állatelejtőgyárának több éves fejlesztése. Három új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Bükki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
6: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
5: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó három gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta Grózdi Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
7: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
5: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy negyedik légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
8: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a kerettel rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
5: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
5: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
9: Kiépül az anticiklon is, az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú, a felhőzettől függően annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szendek is gyere.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű egy tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Indulj el a tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágj neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él lesz a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas raktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipart továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeket az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai, szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú a felhőzettől függően, annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
2: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
2: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Büki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Büki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e 4. légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően széltől függően, meg a hosszú a felhőzettől függően annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelébe. 20-25 között lesz, de jobb arra a 25-höz közelebb. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Indulj el a Tájházak útján. Szeptember 26-án és 27-én a Houses to Go projekt magyarországi és szlovéniai tájházai közös program hétvégéje vár, ahol gasztronómiai élmények, kézműves és hagyományőrző programok, különleges helyi értékek várnak a határ mindkét oldalán. Vágd neki az útnak, fedezd fel több tájházat, éld át a helyi történeteket, játssz és nyerj a Tájház útlevéllel. Részletek housestogo.pannonhelyitermék.hu. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptárs finanszírozásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
4: igazítsd hozzá a cipődet is.
3: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a Görmendi Advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él lesz a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a Görmendi Adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Bajnok polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Görmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Görmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Görmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas raktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipar továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kiépül az anticiklon is, az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú, a felhőzettől függően annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Büki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Büki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e 4. légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően széltől függően, meg a hosszú a felhőzettől függően annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelébe. 20-25 között lesz, de jobb arra a 25-höz közelebb. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épületebb kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre. Adventi vásárunkba újdonságokat szeretnénk szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. A mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas traktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipart továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: is megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zámborszki Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kiépül az anticiklon is, az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú a felhőzettől függően, annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő, eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi három gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Büki állatelelőgyárának több éves fejlesztése. Három új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Büki özemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemlélet és képen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó három gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A három légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba, a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a három légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell negyedik, megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy negyedik játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e negyedik légiós, ez majd a jövő zenéje. Mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungarometvasi észlelőjétől halljuk.
5: kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösek, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően széltől függően, meg a hosszú a felhőzettől függően annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közelebb. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 99.8.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Yeah.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent. Kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él lesz a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Bajnok polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felől megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Ami projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas raktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipar továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A Tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagy közönség felé, amikor érdemes

0: megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen 3 ilyen hétvége lesz az, amihez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből 2 tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a Szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Kiépül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú, a felhőzettől függően, annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte ilyen 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Újabb áldozatokat követelt az M80-as autóút. Nincs aszbesztrost a vasvári levegőben. Kérdésessé vált a 4. légiós Körmende. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Ismét halálos közlekedési baleset történt az M80-ason. Rönök közelében két személyautó ütközött össze frontálisan a pénteki balesetben, mindkét sofőr életét vesztette. Az M80-as autóút 183-as kilométer szelvényéhez mentőhelikopter is érkezett. A járművekbe szorultakat a körmendi és szentgotthárdi hivatásos tűzoltók szabadították ki feszítővágóval. A karambolban egy lakóautó is megrongálódott, miután az egyik gépkocsi neki csapódott. A mostani tragédia előtt nem sokkal, idén nyáron egy szentgotthárdi 3 gyerekes házaspár vesztette életét az M80-ason. Negatív eredményt hozott a levegő vizsgálata a vasvári fürdő melletti útnál. A város tájékoztatása szerint a laboratóriumi mérés során nem mutattak ki aszbesztrostot a levegőben. A vizsgálatot azután végezték el, hogy az út állapota miatt felmerült a szennyezés lehetősége. Az érintett szakaszt korábban lezárták, aminek hatására az önkormányzat szerint a kiporzás is csökkent. Lezárult a Nestlé Bükki állatelejtőgyárának több éves fejlesztése. 3 új gyáregységet és egy teljesen automatizált, magas raktárt adtak át pénteken. A cég 2010 óta saját tőkéből 325 milliárd forintot fordított a Bükki üzemfejlesztésére, mondta el az ünnepségen Noszek Péter ügyvezető igazgató.
2: Az üzemünk 44 méter magas, teljesen automatizált magas raktárába, amelyben akár 50 ezer raklapnyi terméket tudunk tárolni, mindezt teljesen automatizáltan. 2017 óta felépült 5 új gyáregység és ez a raktár. A kollégák száma megduplázódott, és mára eléri az 1800 főt, a gyártókapacitás pedig elérheti az évi 500 ezer tonnát is, amelynek 95%-a exportra megy. Szemléletésképpen, bár már így is ezt a mennyiséget nehéz befogadni, ez annyi, mintha több mint 3000 kék bálnát mérlegre állítanánk egyszerre.
1: A most lezárt fejlesztési ciklus utolsó 3 gyáregysége csaknem 193 milliárd forintos beruházással készült el. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció a héten indult el. A motto ezúttal napi 8, a cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni, az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta Grózdi Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jó. Hatékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz Körmendről mindhárom általános iskola csatlakozott. Eredetileg egy 4. légiós szerződtetésével is számolt az IKISZ Körmend szakmai stábja, jelenleg azonban bizonytalan, hogy lesz-e újabb külföldi játékos. A 3 légióst úgy választották ki, hogy maradjon tartalék a játékos keretben egy esetleges szeptemberi erősítésre. Ferenc Csaba a szakmai vezető szerint azonban időközben megváltozott a helyzet.
4: Úgy igazoltuk a 3 légióst, hogy maradjon tartalék, hogyha kell 4., megnézzük szeptemberbe, és ha van valahol rés, amit ugye be kell tömni, akkor igazolunk egy 4. játékost. Na most ez az összeg már a rendelkezésre sajnos, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e 4. légiós, ez majd a jövő zenéje, mi szerettünk volna, de most ez a keret áll rendelkezésünkre, és ebből kell kihozni a maximumot. Dolgozunk, és remélem, hogy jó eredmények fognak születni a bajnokság első felében is.
1: Több programra is várja az érdeklődőket a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia a közeljövőben. Vasárnap délután a Körmendi templom ad otthont a nyugdíjasok zarándoklatának. A program 14:30 kezdődik, és 17 órakor kezdődő püspöki szentmisével zárul. Emiatt vasárnap este 6 órakor nem tartanak szentmisét a templomban.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Képül az anticiklon is, az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú, a felhőzettől függően, annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelében, 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva. Nothing I can do, babe.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fényfestéssel újít a körmendi advent, kinyitnak a hétvégére a határmenti tájházak. A népmesék él a vasárnap az MMK-ban. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Fényfestéssel is készülnek a körmendi adventre. A tervek szerint a főtér felől a színház épülete kap különleges látványvilágot, ehhez pedig már a helyszíni műszaki próbát is megtartották. A város nyár közepe óta dolgozik az adventi rendezvénysorozat előkészítésén. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Szakembereket hívtunk le Körmendre, adventi vásárunkba újdonságokat szeretnék szerepeltetni, és egy komolyabb minőségű fényfestést szeretnénk programként a színház épületére, főtér felül megvilágítva. Ez egy komoly informatikai munka és komoly műszaki hátteret igényel. Mi projektort lehoztak, az egy 40 millió forintos projektor. Ennek a szolgáltatásnak van egy viszonylag komoly ára, amellyel nem a Körmend város költségvetését fogjuk terhelni, hanem a Polgári Összefogás Körmendét Egyesület vállalja ennek a költségét.
1: Robotizált gyártósorok és teljesen automatizált magas raktár is része a Nestlé Bükön lezárult fejlesztésének. A 193 milliárd forintos beruházással három új gyáregység készült el. A pénteki átadó ünnepségen a gazdasági és energetikai miniszter is részt vett. Kapitány István szerint a bügi technológiai színvonal európai összevetésben is figyelemre méltó.
3: Olyan minőségű és olyan technológiai színvonalú robotokkal, sorokkal, gyártósorokkal rendelkezik ez a gyártócsarnok, ez a gyártó rész, ami büszkévé tesz minket, európaiakat. Tegnap voltam Brüsszelben, ahol az európai iparról beszéltünk, hogyan tudjuk az európai ipar továbbfejleszteni és versenyképessé tenni, és én azt gondolom, hogy a Nestlé ennek a frontvonalában van. Ezek a fejlesztések nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy amennyit tudunk technológiailag, tudásilag Magyarországnak átadni, az nagyon fontos lehet a magyar gazdaság fejlődése szempontjából is.
1: A fejlesztéssel a Büki gyár éves kapacitása elérheti az 500 ezer tonnát. A termékek mintegy 95%-át exportálják, csak nem 50 országban. Hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló munkálatok ellenőrzésekor. Két dolgozó nem viselt megfelelő zárt ruházatot, illetve a légzésvédő eszköz használatával is problémát találtak, ezért helyszíni bírságot szabtak ki. A munkálatokkal az aszbeszttartalmú útburkolat kiporzását igyekeznek megakadályozni. A hatóság közlése szerint eddig 720 vasi helyszínről érkezett bejelentés aszbeszttel szennyezett kőzuzalékról. Ennek becsült mennyisége meghaladja a 216 ezer tonnát. Rendhagyó tájházi hétvége indul a magyar-szlovén határtérségben. A tájházak útján programban több helyszín egyszerre nyitja ki kapuit, a látogatásokat pedig gasztronómiai, kézműves és aktív turisztikai programokkal kapcsolják össze. A kezdeményezés mögött egy hosszabb távú magyar-szlovén együttműködés áll, amelynek egyik fő törekvése, hogy a tájházak a turizmusban is nagyobb szerepet kapjanak, mondta rádiónknak Kovács István, a Vasvárné Főiskola szakmai vezetője.
4: Olyan hétvégéket próbálunk felmutatni a nagyközönség felé, amikor érdemes

0: túrák is megjelennek ezeken az alkalmukon. Összesen három ilyen hétvége lesz az, ami ez a projekt keretében tudunk szakmai szervezési támogatást igénybe venni.
1: Ezen a hétvégén Vas megyéből két tájház vesz részt az együttműködésben. A Magyar Szombatfai, valamint a Vashosszúfaluban található műemlék kapcsolódik a programhoz. A Magyar Népmese napját családi programokkal ünneplik vasárnap a szombathelyi MMK-ban. A pedagógusoknak külön műhelyt tartanak arról, hogyan érdemes a mesét választani, és miként építhető be az élő szavas mesélés a mindennapokban. A szülőkkel arról beszélgetnek, milyen szerepet tölthetnek be a történetek a gyerekek életében és a családok hétköznapjaiban. A napot családi mese délután zárja, ahol Pintér Zsolt és Zamborszky Eszter élő szóban mond népmeséket gyerekeknek és felnőtteknek. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, hívta fel a figyelmet az MMK.
2: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is kellemes őszi idő várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
3: Képül az anticiklon, és az éjszaka kifejezetten hűvösség, hidegek lesznek, ilyen 5-10 fok között lesz jellemzően, széltől függően, meg a hosszú, a felhőzettől függően, annyi, hogy még hajnalban köd képződhet, de ezek rövid életű ködök lesznek, tehát gyorsan feloszlik, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Eleinte 20 fok közeli, aztán utána napokig inkább a 25 közelébe. 20-25 között lesz, de jobbára a 25-höz közel. Sok lesz a napsütés is, nappal képződnek ilyen szép idő gomolyok, de igazándiból frontmentes, csendes időszak jön.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Szikrázóan kék az ég, de az időjós szerint délután lehűlés várható. Ha rajtunk múlik, nem hagyjuk. Jöjjön most halott pénz új, füllet hangulatú dala, a feneked a gyengém.
2: Hogy legyek én igazán gyengém, arra feneked az én igazi gyengém.

takaró, szürcsögetve fogyassz el, úgy ahogy egy kakaó. De ne várj tőle Mercedes, se BMW, csak Pepsi. Ha nem tetszik a tényállás, arra van az exit. Az elején már komuzol, hát milyen lesz a vége? Döntsd el végre a felszín,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta. A körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodorta partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: You can't.

van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Toróczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Toróczkai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Toróczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét